0: Freirad, das Freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Összehangolt támadást
2: indítottak. Élőláncot
3: tiltakoztak. Korrupciós botrányba
4: keveredtek. Az inflációs adatok szerint
1: függesztették mentelmi
4: jogát. Közleményben tiltakoztak.
1: Több ezren tüntettek.
4: Aláírták a megállapodást.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
6: Nem tudom, elgondolkoztak-e mostanában a korrupcióról. Semmi meglepő nincs abban, ha igen, hiszen amióta májusban megalakult Magyar Péter új kormánya, szinte minden nap újabb és újabb korrupciós ügyekről hallunk, bár ezek nagy része cseppet sem lehet ismeretlen a Klubrádió hallgatói számára. Mi ugyanis szóltunk ezekről időben, már akkor, amikor úgy éreztük, kilóg a lóláb, vagy az egész ménes. A korrupció utólagos és közvetett beismerése nekem akkor jutott eszembe, amikor tegnap megtudtuk, Szijjártó Péter volt külügyminiszter és az orosz hírszerzés, az SVR budapesti rezidense, állást kapott a kínai BYD autóipari óriás koncerntől. Attól a cégtől, ami óvatos becslés szerint is több 10 milliárd forintos kedvezményt kapott az előző kormánytól, hogy Szegeden építse fel új, immár az európai határokon belüli gyártóbázisát. Így pedig a kínai cég az európai kerítésen belül tudhatja magát, és vámoktól mentesen terítheti portékáját az Európai Unióban. További konkurenciát teremtve a német, az olasz és a francia autógyáraknak. Abban gondolom megegyezhetünk, hogy ilyen állást, mint amit most Szijjártó Péter kapott, nem egyetlen hét alatt lehet tető alá hozni. Már csak azért sem, mert ennek az állásnak az elfoglalása előtt a jelöltnek át kell esnie a kommunista Kína kommunista titkos szolgálatának igencsak alapos átvilágításán. És átment. Vagyis Szijjártó Péter megfelelő káder a kommunista Kínának, mondhatni jó elvtárs. És nem csak a BYD ügyében. Emlékezünk még, éppen ő felügyelte a legendásan korrupt lélegeztetőgép beszerzést a Covid alatt. Tudják, amikor 13 ezer gépet vásárolt a kormány csillagászati összegért, miközben maximum 2000 darabhoz volt elégséges és kiképzett magyar orvosi személyzet. Az ügynek azóta sincs felelőse, de nem lennék meglepve, ha ebben is lenne kínai szál, amivel a kémek nyelvén szólva fogni lehet a jelöltet. Sokakban felmerült a kérdés azóta, hogy ez nem egyfajta menekülés a felelősségre vonás elől? Nehéz erre válaszolni, mert Kínával éppen tavaly kötött Magyarország kiadatási egyezményt. Már ha Szijjártó Péter egyáltalán elutazik Kínába, vagy az is lehet, hogy home office-ban dolgozik, Dunakesziről lobbizik majd a kínai autók ügyében. Időnként majd kibérel egy-egy luxus repülőgépet, és ellibben tárgyalni újabb kínai térhódításokról a bolygónk távoli pontjára. És ezúttal már nem feltétlenül a magyar adófizetők pénzén. Az is figyelemre méltó, hogy alig lépett le Orbán Viktor Magyarországról, hogy az Egyesült Államokban élvezze a foci VB kínálta izgalmakat, két kulcsembere is azonnal megpattant. Gulyás Gergely és Szijjártó Péter. Orbán még a távolból Facebook üzenetben küldözgeti harcba a megmaradt csapatát. Ők a feláldozhatók. Mintha Orbánnak már mindegy lenne, hogy a huszáros vágtában megfáradt lovakkal mi lesz. Mennek-e kolbásznak a vágóhídra? Mármint politikai értelemben. Az igazi választóvonal azonban az lesz, hogy vajon Orbán hazatér-e az Egyesült Államokból, vagy ott marad, és New Yorkban, a Central Parkban terelgeti unokáit, vagy éppen szertáros lesz Donald Trump Mar-a-Lago-i golfklubjában. Ha pedig hazajön, akkor azt is gondolhatjuk, hogy szabad elvonulást ígértek neki. Legalábbis egyelőre. Az Esti Gyors mikrofonjánál Hardi Mihály, a hírek után már is kezdünk.
7: Klubrádió. Tények,
8: vélemények.
1: Klubrádió krónikája este.
8: Négy percen múlt 18 óra. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beavatkozhat, jelentősen emelkednek az üzemanyagárak, közölte a miniszterelnök. Vizsgálják Szijjártó Péter és Oroszország kapcsolatát, hangzott el szintén a kormányinfón. Visszavásárolná a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től a művei felhasználási jogait Orbán János Dénes, és kezdeményezi az eredeti állapot helyreállítását, erről egy nyílt levélben írt. Holnap sok napsütésre, kánikulára, akár 37 fokra is számíthatunk. Jó estét kívánok, a hírszerkesztőt, Kárpát Ivánt hallják. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter beavatkozhat, a jelentősen emelkednek az üzemanyag árak, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, nem igazak azok az állítások, hogy a benzinkutakon általánosan a védett ár fölé emelkedett volna a benzin ára, vagy éppen ellátási problémák lennének.
9: A jövedéki adó szinte már az unió által minimálisan előírt szinten van, tehát ott túl nagy mozgástér nincsen. Az áfa tartalma nagyon magas a kőolajnak, vagyis hát a benzinnek és a gázolajnak, de ott pedig uniós előírások miatt jelenleg nem alakítható ki egy külön újabb áfa sáv, úgyhogy ott nem tudunk csökkenteni. Amit tudunk és látunk, és a MOL erről tájékoztatott minket, Hernádi Zsolt elnök vezérigazgató is, hogy a nagykereskedelmi árak jelentősebben emelkedtek, de jelenleg a MOL tudja tartani ezeket az árakat, amelyek vagy alatta vannak a védett árszínnek, vagy éppen ott vannak, vagy néhány kúton egy kicsivel felette vannak. Elmondtuk korábban is, hogy módosítottuk a jogszabályt, és kormányzati hatáskörből áttettük a védett ár ismételt bevezetésének lehetőségét a gazdasági és energetikai miniszterhez, és azt tudom mondani, hogy amennyiben ennél jelentősebb kilengések lennének, és jelentősen nagyobb terhet róna a lakosságra, vagy a vállalkozásokra, akár ideiglenesen a benzin vagy a gázolajára, akkor kapitány István miniszter úr be fog avatkozni.
8: Magyar Péter arról is beszélt, hogy eddig 960 úgynevezett visszaszerelési kérelem érkezett a rendvédelmi szerveknél, 30-an már ismét szolgálatba álltak. A BYD-hoz igazoló Szijjártó Péterrel kapcsolatban azt mondta, a kinevezés felveti a korrupció gyanúját, de nem befolyásolja a kormány és a vállalat kapcsolatát. Vizsgálat indult viszont Szijjártó Péter és Oroszország kapcsolatával összefüggésben, válaszolta Magyar Péter a 444 kérdésére. Részleteket egyelőre nem közölt, mert elmondása szerint az ügyben titkos és külügyi dokumentumok is szerepelnek, és ő nem kívánja befolyásolni az eljárást.
10: Még én is Szijjártó Péter kapcsán szeretném kérdezni, hogy nem csak a BYD is munkája vethet fel jogi kérdéseket sokak szerint, hanem a kormányváltás előtt pont ön posztolta arról még márciusban, hogy a jelenlegi információk szerint Szijjártó Péter összejátszik az oroszokkal, elárulva a magyar és az európai érdekeket. Ez hazaárulás, amiért életfogytiglani szabadságvesztés jár. Akkor ön azt írta, hogy a Tisza kormány azonnal kivizsgálja az ügyet, ha hatalomra kerül. Indult-e bármilyen vizsgálat Szijjártó Péter ellen ezzel az üggyel kapcsolatban?
9: Tudomásom szerint indult, és hogyha van miről tájékoztatni a közvéleményt, akkor tájékoztatni fogjuk.
10: Semmit nem tud még mondani ennek az ügynek az állására?
9: Nem, mert itt sem szeretnék prejudikálni. Itt vannak titkos dokumentumok, vannak külügyminisztériumi dokumentumok és másfajta dokumentumok, úgyhogy akkor, amikor lesz tájékoztatni valamunk, akkor el fogjuk mondani.
8: Visszavásárolná a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től a művei felhasználási jogait Orbán János Dénes, és kezdeményezi az eredeti állapot helyreállítását. A szerző nyílt levélben közölte, minden dokumentumot átad a minisztériumnak, és személyesen is kész együttműködni az ügy tisztázásában. Az ügy előzménye, hogy a non-profit Kft-től a választások előtti évben több 100 millió forintért vásárolta meg Orbán János Dénes műveinek felhasználási jogait, miközben ő a szervezet szakmai vezetője volt. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett az ügyben. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója arról írt az eset kapcsán, hogy szerinte librettókért 100 milliós nagyságrendű jogdíjat kérni teljes képtelenség. Jelentősen eltérnek a piaci áraktól azok a megbízások, amelyeket 2025 áprilisa és decemberek között Rogán Antal irányítása alatt kötött a miniszterelnöki kabinet iroda Balási Gyula cégeivel. Derül ki a Transparency International Magyarország által kiperelt adatokból. Ligeti Miklós, a Transparency jogai igazgatója azt mondta a Klubrádiónak, hogy a szerződések újabb bizonyítékai lehetnek a közpénzek indokolatlan felhasználásának.
11: bízunk abban, hogy ezt is hozzájárulunk ahhoz, hogy tisztában lehessen látni a Balázsi féle cégek valamiköri kabinetirodásokán antaros pénzlenyúlásaiban. Ez első számú célterület kell legyen a vagyon visszaszerzés során is. Ami mostani peres eredményeink útján megismert adatok csak színesítik epizód jelleggel, hogy ilyen mértékű, meg ilyen szintű lopás is történt ebben az ügyben, ilyen jellegű túlárazásról, de ettől harsog egyébként az egész piac, tele van a nyilvánosság azzal, hogy most előjönnek az eddig a rendszerbe besimult, bekényszerített olyan különböző szereplők, a vállalkozók, akik egyébként valódi piaci tevékenységet végeztek, és látták, hogy miféle túlárazások, miféle indoklatlan szerződések, miféle kényszerítő erők mozogtak a háttérben. Ez nem végződhet másképp, mint hogy a Balázsi Gyula cégénél landolt és még visszaszerezhető, rekonstruálható pénzeket egyszerűen el kell kobozni, mert hogy ez az állami. És természetesen ennek az egész történetnek kell személyi felelőse is legyen. Balázsi Gyula meg azok, akik még az ő cégeink nyerészkedtek, azok bűncselekményt valósítottak meg ezeknek a konstrukcióknak, szerződéseknek a létrehozásával és működtetésével.
8: A köztisztasági egyesülés szerint érvénytelen lehet a MOL hulladék koncessziója. Erről először a Kontroll írta. A MOL és a magyar állam közötti 2022. július közepén aláírt szerződésben meghatározták, hogy milyen feladatokat mikorra kell teljesítenie a MOL által létrehozott társaságnak, a MOHU-nak. Az egyesülés álláspontja szerint a vállalat nem kötötte meg határidőre az előírt kapacitásbiztosítási szerződést. Nagy László, az egyesülés igazgatója azt mondta a Klubrádióban, felvették a kapcsolatot a MOHU működését vizsgáló minisztériummal, és szakmai javaslatokkal segítenék a hulladék gazdálkodási rendszer átalakítását.
12: Ugye ez egy közbeszerzés keretében elnyert szolgáltatás, méghozzá közfeladat ellátására szóló szolgáltatás, tehát elvileg nem lehetne semmilyen adat vagy szerződés, ami ne lenne nyilvános. Tehát ebből mi feltételezzük, hogy mivel betartják a jogszabályokat, és minden szerződés, minden dokumentum nyilvános, és az elérhetők alapján a nem teljesítés miatt ez érvénytelen. Lehet közérdekű adatigényléssel is fordulni, de azért mondom, hogy elvileg az összes adatnak nyilvánosnak kell lenni. Ugye most a kormány elrendelte a koncepciós szerződések között a hulladékos koncepciónak is a felülvizsgálatát. Tehát most ennek keretében keresnek minket, hogy mi a véleményük róla, nekik ez a véleményük, egyébként van egy csomó egyéb probléma is, ha netán érvényes a szerződés, mert ugye nem zárhatjuk ki, mert nem tudjuk, hogy nincs valami olyan, ami nem nyilvános, akkor is rengeteg működési probléma van, amit mi felvetünk, és készülünk arra, bízva a minisztériumban, hogy fel fognak minket keresni, és lesznek egyeztetések. Az, hogy mik a javaslataink, én úgy gondolom, hogy azt először a minisztériummal kell megosztanunk. Ha marad is a koncessziós rendszer, de nem ilyen formában, és nem ezzel a tartalommal, hanem módosítani kell rajta mindenképpen, de hangsúlyozom, mindenképpen tisztázni kell az egész rendszernek a jogszerűségét.
8: Holnap sok napsütésre, kifejezetten kánikulára számíthatunk, akár 37 fok is lehet, de majd érkezik egy hideg front, a hétvégén már enyhébb idő lesz. Hírekkel legközelebb 19 órakor jövünk itt a Klubrádióban, most pedig folytatódik az Esti Gyors Harti Mihállyal.
13: A lényeget hallották.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
14: Döntött a parlament.
15: Összehangolt támadást
16: indítottak.
3: Időláncot
16: tiltakoztak.
3: Korrupciós botrányba
4: keveredett. Az inflációs adatok szerint
14: feltüggesztették mentelmi
16: jogát. Közleményben tiltakoztak.
3: Kövezren tüntettek.
4: Aláírták a megállapodást.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
6: Áttörte a nagy falat. Szijjártó Péter top menedzser lesz a kínai autóipari óriásnál, nincs, aki behúzná a morális kéziféket. Bottal üthetjük a nyomát. A Transparency International újabb eltűnt 281 milliárd forint után nyomoz. Kincs, ami nincs? A Karmelita ház fantomja. Vajon mit lehet még visszaszerezni a Balázsi Gyulánál eltapsolt kommunikációs pénzekből? Már is kezdünk.
5: Esti Gyors, a hírek háttere.
6: Jó estét kívánok, és hát természetesen Szijjártó Péter új állásával kezdünk, hiszen a BYD kínai autóipari koncernnél lesz üzletszerzési és kommunikációs top menedzser. A vonalban itt van velünk Őrsi Mátyás, külpolitikai szakértő. Jó estét kívánok!
17: Jó estét kívánok!
6: Nos, az nem ritkaság, hogy vezető politikusok egy bizonyos idő után cégek igazgató tanácsában kapnak magas beosztású pozíciót, meg fizetést is, de az, hogy mindez két hét alatt menjen végbe, azért hát az még nemzetközi szinten is több, mint furcsa. Mit gondol erről?
13: Hát talán a leghíresebb ilyen botrányos állás az Gerhard Schröderé volt, aki német kancellár volt, és hát most, ha nem is egy-két hét alatt, de elég hamar az orosz Gazpromnak lett igazgató tanácsában, már nem tudom kicsoda, de egy putyini lobbista. Viszont Schröder esetében a saját pártja, a szociáldemokrata párt az első pillanattól tökéletesen elhatárolott tőle és árulásnak minősítette, szemben azzal a Fidesz-sel, amely nem győzi dicsérni Szijjártó Pétert. Hát én meg nem tudom, hogy sírjak vagy nevessek, hogy egy magát antikommunistának, polgárinak hívó kormány, külügyminisztere a világ egyik legkommunistább országában szegődik el hatalmas pénzekért. Ez egy elképesztő morális kérdéseket vett föl, de jogi kérdéseket is annyiban, hogy gondolom, hogy a magyar kormány ezt a lukat be fogja foltozni a jövőben, ilyenre ne kerülhessen sor, de ez rendkívül rossz fényt vett az az országra, amelyikkel ez bekövetkezik. Még egy dolgot azért itt hadd mondjak, Magyar Péter fogalmazott úgy, hogy eddig mi fizettük, most már a kínaiak fizetik. Itt hadd vegyem a bátorságot, hogy kijavítsa a Magyar Pétert, ezután is mi fogjuk fizetni. Ugye a BID Szijjártó Péter irányításával körülbelül 120 milliárd forint támogatást kapott, és ebben nem számoltam bele a munkahely támogatásra fordított és soha közé nem tett összegeket, tehát maradjunk ennél a 120 milliárdnál. Hogyha a Szijjártó Péter fizetését elhelyezem ebbe a csúcs menedzseri fizetésbe, ami 1-3 millió dollár között van évente, de hát azért kapaszkodjanak meg a Klubrádió hallgatói, ez egy űrült nagy pénz, de ha csak 1 millió dollárral számolok, akkor azt jelenti, hogy a magyar állam, pontosabban a Klubrádió hallgatói és a magyar adófizetők által kifizetett, a BID-nak kifizetett összegek körülbelül 200-250 évig fogják bírni azt, hogy abból fizessék Szijjártó Péternek ezt az őrült fizetését, úgyhogy szerintem ez elmúlt, nem tudom, minden napon esik egy nagy botrány, de mindenképpen a legnagyobbak közé van. Hogy van az, hogy valaki egy országot képvisel éveken keresztül, vagy ezt állítja, vagy egy héten rá átáll a másik oldalra, és akkor ott az ő érdekeiket védi, ilyen szerintem.
6: Nos, hát ez természetesen a kínai kapcsolat az nem új keletű az Orbán kormány esetében, hiszen itt van a Belgrád-Budapest gyorsvasút, ami ugyan még mindig nem készült el, és még mindig tesztüzemben folytatódik, de például a kínai exportot nagyszerűen meg tudja tolni, legalábbis abban az értelemben, hogy a Pireuszi kikötőből a kínai konténerek is sokkal gyorsabban Belgrád érintésével juthatnak el Magyarországra, és akkor már az Európai Unión belül vannak. Tehát ez mondjuk a kínai kapcsolat része a dolognak.
13: Na jó, de ez a múlt, mert megépült a vasútvonal, de nem tudjuk pontosan, hogy milyen a Belgrád-Budapesti vasút, azt tudjuk, hogy személyszállítása nem jó, vasútiradék nem tudjuk, de ez már megépült. A kérdés az a jövő, hogy tudja Szijjártót használni, és lehet, hogy itt a kínaiak nem jól kalkuláltak, mert lehet, hogy Szijjártónak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a magyar-kínai kapcsolatok úgy alakultak, ahogy alakultak, de az ő szavahihetőségének nem csak Magyarországon vége. Nem gondoljuk ugye, hogy egész Európában nincsenek tisztában azzal, hogy az Orbán kormány és közöttük elsősorban, vagy az élen végzettek közül Szijjártó Péternek a munkájával, a hitelességével ne lenne mindenki tisztában, úgyhogy még azt is el tudom képzelni, hogy ez egy rövid házasság lesz Szijjártó és a BID között, mert azt is el tudom képzelni, hogyha Szijjártó fölhívja régi barátait, ott nem megnyílnak az ajtók, hanem inkább becsukódnak, de persze ez nem biztos, csak legalábbis kétélű a helyzet. Szijjártó nem tekinthető egy annak a megbízható külügyminiszternek, akinek stabil értékeken alapuló, hosszú távra épülő kapcsolatai lettek volna. Nem. Ő az Orbán kormány anyagi érdekeit hajtotta végre, és ezt most már nem csak a magyarok tudják, hanem Európa szerte.
6: Ugye az Orbán kormány és hívei érvelhetnek azzal, hogy a régióban gyilkos verseny folyik a külföldi befektetések odacsábításáért, tehát mondhatják azt, vagy takarózhatnak azzal az érvel, hogy Magyarország azért volt idézőjelben kénytelen hatalmas támogatást meg engedményeket adni a kínaiaknak, például azzal, hogy kiemelt beruházással nyilvánították ezt a beruházást is, meg a többi akkumulátorgyárat, vagy nem nézik a környezetvédelmi hatásokat, és így tovább, és így tovább. Pusztán csak azért, mert versenyben vagyunk mondjuk Szlovákiával, Romániával, Csehországgal, tehát hogy ez mennyire áll meg ez az érv, vagy hol van ennek az észszerű határa? Szerkesztő
13: úr, hadd ismételjen meg, ne haragudjon, 120 milliárd forintnyi összeget fizettünk a BID-nak, hogy ezt a gyárat fölépítse, és hát nyilván a környékben egyéb beruházásokat végrehajtsa, 120 milliárd dollár forintot. Hogyha mi abban vagyunk a legjobbak ebben a térségbeli versenyben, hogy mi vagyunk hajlandóak a legtöbb adófizetői forintot erre áldozni, akkor mi leszünk a legjobbak, csak éppen elfogy a pénz. Hát látjuk, elkezdte a magyar kormány nézni a költségvetést, és kiderült a hiány sokkal nagyobb, mint amit lehetett számítani, mert az Orbán kormány többet költött el, mint amennyi pénze volt. Hát így nagyon könnyű üzletet csinálni. Ugye, hogyha én akarok venni egy mondjuk egy házat, és az eladónak kínálok egy 15%-os felárat, hát persze nekem fogja eladni. Hát ebben semmi fajta tudás, ebben semmi trükk nincsen, ebben csak az van, hogy az Orbánék annak érdekében, hogy felmutassák ezt a BID-t, olyan elképesztő összegeket fizetett a beruházónak, akinél a profit fog jelentkezni, hogy a BID elkezd majd működni, amely összeg hát hiányzik a magyar államtól, hiányzik a magyar emberek zsebéből, mindenhonnan hiányzik. Ez így nem művészeti üzleteket kötne.
6: Ugye egy picit ellépünk ettől a konkrét történettől. Azért például az Egyesült Államokban már 1962 óta szigorúan tilos kormányzati képviselőknek magáncégekhez szerződni, és ezt a legszigorúbban aztán később az Obama kormányzat alatt hozták meg, ahol kötelező egy év türelmi idő van, és hát nem így, hogy két hét alatt el lehet helyezkedni egy fontos nemzetközi vállalatnál. Tehát ott ezt a bizonyos forgóajtót, tehát amikor bemegyek, még miniszter vagyok, és kijövök a másik oldalon, már igazgató tanácsi tag, egy nemzetközi mondjuk fegyvervállalatnál, vagy ilyesmi, ezt nagyon szigorúan bünteti a törvény.
13: Hát igen, két válaszom is lenne az ön felvetésére. Egyik ez a két hét, vagy három hét. Szóval egy ilyen döntésnek a megszületése az nem két perc. Kínában különösen nem két perc, ahol nagyon komoly a formaiságoknak a betartása, a döntéseknek a hierarchiája. Egy ilyen döntés kizárt, hogy a kommunista párt vezetése nélkül hozzon meg a BID, ezt totálisan ki lehet zárni, ezért én arra gondolok, hogy ez az ügy nem két héttel vagy két hónappal ezelőtt kezdődött, hanem lényegesen korábban, akkor sem lennék meglepődve, ha kiderülne, hogy Szijjártó Péter már külügyminiszterként előkészítette ezt a terepet, hogyha a Fidesz bukik, akkor be kell ilyen hova mennie. És akkor most térnék vissza, mert a két hét ennyiben érdekes, hogy hát Magyarországon is szükség van arra, hogy egy ilyen törvényt meghozzanak. Természetesen nem lehet a parlamentből távozó képviselőkkel vagy miniszterektől elvárni, hogy ne legyen állásuk. De az, hogy bizonyos határidő vagy bizonyos idő eltelte előtt legalábbis a kormány üzleti partnereivel ne léphessenek üzleti kapcsolatban, ez szerintem egy kötelező minimum egy kultúrált országnak, és erre is vannak kitűnő példák, hadd említsenek David Miliband esetét, aki brit külügyminiszter volt, mégiscsak egy súlyosabb pozíció, mint a magyar külügyminiszteré, és amikor ő adhagyta a kormányt, akkor egy nemzetközi NGO-hoz, Civil Service International Rescue Committee-nek lett az ügyvezető igazgatója.
6: Ez egy menekülteket segítő nemzetközi szervezet.
13: Igen, egy menekülteket segítő szervezet, nagyon gyakran szerepel a nemzetközi médiában, nagyon hasznos munkát végez, lehet, hogy nem keres 2 millió dollárt, de tisztességgel folytatja, csak nem kormányzati szerepben azt a missziót, ami politikusként elkezdett, igen, ez egy tiszteletre méltó folytatásai politikai karriernek.
6: Őrsi Mátyás külpolitikai szakértőnek nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágította ennek a Szijjártó ügynek a hátterét a Klubrádió számára. Viszont hallásra!
13: Viszont hallásra, további szép estét!
5: Esti Gyors.
6: És még mindig maradjunk a kínai befektetéseknél, ugyanis a magyar kormány több 10 milliárd forint közpénzt ajánlott föl a BYD cégnek azért, hogy Szegedre hozzák, és ott építsék meg ezt a gyárat, méghozzá Szijjártó Péter közreműködésével. Hogy ez mennyire elfogadható a nemzetközi üzleti életben, egyebek mellett erről is kérdezném Czeisler Juditot, a Transparency International Magyarország szakpolitikai vezetőjét. Jó estét kívánok! Szóval ez mennyire fair, vagy mennyire korrekt ez, ami történik?
15: Abszolút mondhatjuk, hogy nem korrekt, hiszen Magyarországon jelenleg egyáltalán nincs szabályozva az a jelenség, amit forgóajtó jelenségnek neveznek a nemzetközi szakirodalomban. Ez ugye azt jelenti, hogy egy jelentős szerepet vállaló közhatalmi szereplő, amikor véget ér a közhatalmi pályafutása, akkor egy privát cégnél helyezkedik el olyan jelentős pozícióban, ami ugye korrupciós kockázatot rejt. Most pont ezt láthatjuk Szijjártó Péter esetében, és ugye Magyarországon a forgóajtó jelenség szabályozása hosszú ideje húzódó szabályozási hiányosság. Erre a hiányossága évek óta felhívja rendszeresen a figyelmet az Európai Bizottság az úgynevezett jogállamisági jelentéseiben, és Magyarország már több esetben ígéretet is tett arra, hogy ilyen szabályozást létre fog hozni, tehát korlátozni fogja, hogy a közhatalmi politikusok csak bizonyos idő után vállalhassanak el ilyen jelentős privát pozíciókat. Erre azonban mindez idáig nem került sor, ezért fontos lenne egy ilyen átfogó szabályozás kialakítása.
6: Ugye az én kedvenc nemzetközi példám erre Gerhard Schröder volt, német kancellár alkalmazása a Gazprom, az orosz gáz- és olajipari óriás cég igazgató tanácsában, olyan, mint egy kifizetőhely.
15: Így van, és ugye Magyarországon is számos ilyen példát láthattunk az elmúlt években, kezdve például a Bayer Construct esetével, ahol ugye az építőipari cégben a korábbi polgármester foglalt el pozíciót, illetve Tasnádi László is hasonló pozíciókat töltött be, miután az államtitkári pozíciójától megvált. Tehát mondhatjuk, hogy itt egy rendszer szintű jelenségről van szó, aminek a szabályozása kiemelten fontos lenne Magyarországon is.
6: Nos, van egy másik ügy is, ami miatt viszont a Transparency International egyenesen feljelentést tett, ez pedig 281 milliárd, tehát még egyszer 281 milliárd forintnyi állami befektetés miatt, amelyeknek az önök által kiperelt dokumentumok szerint hát nem volt meg a biztonságos fedezete, vagy nem volt meg a háttere, hogy ezt az állami pénzt ezt valóban jó helyre és jó embereknek, vagy jó cégeknek adták. Mi ennek az egésznek a lényege?
15: Igen, itt ugye a Transparency International Magyarország évek óta foglalkozik az átláthatatlan hátterű magántőke alapok problémájával Magyarországon, és ugye most már jó ideje tudjuk, hogy az állam is jelentős mértékben több ezer milliárd forint értékben fektetett ezekbe az idáig átláthatatlan hátterű konstrukciókba, méghozzá sokszor olyan módon, hogy az így kihelyezésre kerülő forintokat nem pályáztatással, hanem abszolút átláthatatlan módon valósította meg, és az állam, amikor befektetőként járt el, gyakorta privát társbefektetőket is bevont ezekbe a konstrukciókba. Így például Tiborcz Istvánhoz köthető magántőke alapok, illetve vállalkozások, vagy éppen Mészáros Lőrinchez köthető vállalkozások is társbefektetőként jelentek meg az állami befektető cégek mellett ezekben a magántőke alapokban. És ugye a Transparency International Magyarország évek óta törekszik rá, hogy részleteiben is megismerje, hogy hogyan kerültek kihelyezésre ezek az állami forrás milliárdok. Több éves pereskedés után idén nyáron jutottunk hozzá a rengeteg dokumentumhoz, ami az úgynevezett Baross Gábor tőkeprogram második és harmadik pillérében megvalósított befektetések döntéselőkészítő dokumentumait tartalmazza, és ezeknek egy részét vizsgáltuk most át alaposan, és ezekből számos kockázatra fény derült, többek között például arra, hogy az állami befektető nem vizsgálta meg megfelelően azokat a kockázatokat, amelyeket vizsgálnia kellett volna a befektetések megvalósítása során, illetve azt is láthattuk, hogy különböző összefonódások, összeférhetetlenséggel járó kapcsolatok is találhatók az így megvalósult befektetésekben. Tehát például egyes esetekben az alapkezelők és a társbefektetők személye összefonódik, illetve azokban a társaságokban, amelyeket ezek a magántőke alapok felvásároltak, szintén azokat a szereplőket találjuk meg befektetőként, amelyek már társbefektetőként, illetve az alapkezelők tulajdonosaiként is megjelentek. Ez most nagyon bonyolultan hangzik, de hogy leegyszerűsítsem, itt valójában ugye azok a jelentős nerhez köthető szereplők azonosíthatók szintén, akiket már említettem, többek között Mészáros Lőrinc, Tiborcz István, illetve Jelinek Dániel személyét is azonosíthatjuk itt befektetőként, illetve láthatjuk azt is, hogy az állam például olyan befektetésekben is szerepet vállalt, illetve újra és újra befektetett bizonyos magántőke alapokba, amelyek mögött rendkívül veszteséges vállalkozások is voltak.
6: Hát éppen ezt akartam kérdezni, hogy ha valaki egy nemzetközi banki konzorciumtól igényelt volna tőkét ezekhez a befektetésekhez, akkor hát enyhén szólva is kétoldali tüdő átvilágításon esett volna hát ő is, meg a cége is, és egyáltalán nem biztos, hogy megkapta volna. Ráadásul a magyar állam olyan volt, úgy viselkedett, mint egy gentry, hogy 70 meg 60%-os tőke aránynál mindössze 25%-nak megfelelő szavazati jogot kapott. Hát azért ez minden csak nem gondos befektetés.
15: Így van, ezért is tettünk feljelentést ebben az ügyben, illetve az állami számvevőszék segítségét is kértük abban, hogy kivizsgálja ennek az ügynek a részleteit, hiszen valóban mi is úgy

0: helyezésére.
1: És végül egy rövid kérdés. Önök egy konferencián egyenesen úgy fogalmaztak, hogy hát miután az Orbán kormány összes ilyen ügyét hihetetlen titoktartás övezte, hogy önök azt mondták, hogy a vámpírok nem bírják a fényt, tehát ezért nem hozzák nyilvánosságra, hogy pontosan hogyan is költik el az állami pénzeket. Ezt fenntartják továbbra is, vagy inkább azt mondhatjuk most, hogy új idők új dalai következnek?
0: Hát mi abban reménykedünk, és az újonnan elfogadott törvények is azt mutatják, hogy új idők következnek, reméljük, hogy minél hamarabb. Ugye az új kormány már fogadott el olyan szabályokat, amelyek felgyorsítják ezeknek a magántőke alapoknak az átláthatóbbá válását. Reméljük, hogy a nyomozó hatóságok is csatlakoznak ehhez a trendhez, illetve az állami számvevőszék is, és minél előbb kivizsgálják a magántőke alapokba fektetett állami 100 milliárdok, 1000 milliárdok sorsát.
1: Czeisler Juditnak, a Transparency International szakpolitikai vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban, és erre a jövőben is lehetőséget biztosítunk természetesen. Viszonthallásra!
0: Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra!
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: És hát maradunk még mindig korrupciós ügyeknél, de most már a kormányzati kommunikáció területéről. Nyilván a Klubrádió hallgatói közül is nagyon sokan emlékeznek Balási Gyulának, a Launch Design és a Newland Media tulajdonosának, a kormányzati fő kommunikátornak a könnyektől áztatott interjújára a Kontrollnak. Nos, azóta újabb és újabb részletek derültek ki, hogy hát miféle hatalmas pénzeknek mondott, vagy volt kénytelen búcsút mondani Balási Gyula. Ezeket szedte csokorba Németh Szilvia, a 444 újságírója, aki itt van velünk a vonalban. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! És egy kicsit kössek az előző megszólalóhoz, ezt az irántanyagot mi is ugye a Transparency International Magyarország irodájának volt egy adatigénylése, amit a kabinet irodától sikerült kiperelnie, úgyhogy ez valamilyen szinten egy kicsit ilyen multidézés vagy visszatekintés, hogy a 2025-ös megbízási szerződéseknek egy részére most mi rátekinthettünk, úgyhogy ezekből válogattam ki az érdekesebb és olyan tételeket, amiknél tényleg ez a túlárazás gyanúja felmerülhet.
1: Hát mi az, hogy hát olyan számok szerepelnek benne, és olyan munkák, amelyeket biztos, hogy nem így, vagy nem ennyiért kell elvégezni. Valamelyest én is ismerem azért a marketing piacot, az egész telekommunikációs piacot, de hát elképesztő 10-20-szoros túlárazásról is szó van, vagy legalábbis ilyenek is előkerültek, ha minden igaz.
3: Hát igen, egyébként a kormányváltás után ugye már így több ilyen coming out volt, vagy több ilyen állami szervnél dolgozó vezető is előjött olyan történetekkel, hogy mire kényszerültek, ugye az államnak volt egy ilyen keretszerződése, rendezvényszervezése és a kommunikációs feladatok ellátására a Balási cégcsoporttal, ugye ezek több 10 milliárd forintos keretszerződések voltak, és mindig ebből kellett lehívni ugye az új tételeket, hogyha felmerült egyébként bármi, tényleg attól kezdve, hogy egy kiadványt meg kell szerkeszteni, hogy egy weboldalt létre kell hozni, vagy egy rendezvényen valami dekorációt elhelyezzenek, hogy így kötelező jelleggel volt előírva, hogy hova kell fordulni, és annak ellenére, hogy tudták, hogy tényleg ez a piaci árak sokszorosabb, hogy volt, aki próbált ebből ilyen kibúvót keresni, és így az irodán belül ilyen saját kapacitásokat kiépíteni ezeknek a kreatív feladatoknak az ellátására, de most tulajdonképpen mi azt csináltuk, hogy a megbízások alapján megkérdeztünk olyan piacról élő grafikusokat, webdesignereket, animátorokat, hogy az egyes ilyen feladatok elvégzésénél mennyire volt reális az az ár, amit a Balázsékben mondtak. Nyilván hozzá kell tenni, hogy ez egy nagy ügynökség volt, és amiatt tényleg bejönnek olyan mediátorok, vagy közvetítők, projektmenedzserek, ügyfélkapcsolati munkatársak, akiknek a munkaórája egy pluszba volt számol, vagy akik valószínűleg nem voltak kikerülhetők, míg mondjuk egy szabadúszónál mondjuk igen. De így is azt látjuk, hogy tényleg ilyen nagyon bagatell feladatokra is rengeteg ember volt becsatornázva, és rengeteg ilyen órabér volt kiszámlázva, ami felvetődött, hogy mennyire volt szükséges. Most csak egy példát hozok, ugye mindenki emlékszik még erre a Vox 2025-ös ukrán EU csatlakozásáról szóló tavalyi kampányra, ami ugye Orbán szájba ment, ugye népszavazás

0: egyébként nem tudták kérni, de ennek ellenére egy óriási kampány ment ennek okán, és volt ennek egy weblapja, amire annyi kellett, hogy egy ilyen számlálót valaki implementáljon a weboldalra, hogy hány nap, hány óra, hány perc és hány másodperc van hátra, hogy még ezt a szavazást meg tudjuk ejteni, és erre egy fejlesztési igazgató, egy IT-biztonsági szakértő, egy rendszermérnök, egy tesztelő, egy digitális projektmenedzser, fel tudom sorolni, hogy hány embernek a megfeszített munkáját igényelte ennek a létrehozása, és tényleg így a TikTok videóktól kezdve az influencer kampányokig azt látjuk, hogy tényleg nagyon érdekesen működött ez a rendszer. Hm.
1: És hát ugye azt is kell tudni, hogy Balási Gyula 2018 után lett egyed uralkodó ezen a piacon, de ma megszólalt, vagy legalábbis megjelent egy interjú Kuna Tiborral, aki annak idején a Trinity kommunikációt vezette, és ő szintén nagyon közel volt a tűzhöz, régen Simicska Lajosnak volt az embere, és még például a Tusványosi nyári szabad egyetem megrendezésében is érdekelt volt és részt vett, és ő most hát mindennek elmondja Balásit természetesen, és őket is hogy mondjam felelősnek tartja azért, hogy a Fidesz kampányban a mostani kampányban ekkorát bukott. Szóval Kuna Tibor szeretne visszakerülni a piacra, most így nyilatkozott. Mit szól ehhez?
0: Hát igen, ez érdekes, hogy a NER-hez ennyire bekötött figuráknak most tényleg így a... Hát ugye ezt már tapasztaltuk, hogy ez a mosdatás, meg az önfelmentés, ez így megindul, vagy ez egy ilyen érdekes műfaj, ami most így zajlik, hogy az egykori pentítók megvallják a bűneiket, és azáltal ugye ilyen feloldozást kívánnak nyerni ez alól.
1: Ugye csak azért avassuk be a hallgatókat is, hogy a pentító az a bűnbánó mafiózónak az olasz neve, ugye Szicília és Nápoly.
0: Igen, szóval nem az én tisztségem, hogy tisztem, hogy ezt megítéljem, hogy helyes egyrészt egy médiumnak teret adni ezeknek a vallomásoknak, hogy ezt milyen módon teszik, de igen, egyre több ilyen csontra ez esik ki a szekrényből, ugye Balázs is megpróbálkozott ezzel, valószínűleg, hogy a közönség szimpátiáját így elnyerje, vagy hogyha egy jövőbeli büntető pernél akár valamit nyomna alatba, de...
1: Hát ezt majd meglátjuk, ez majd elválik a bíróságon, ahogy ezt pestiesen szokták mondani. Németh Szilvének, a 444.hu újságírójának nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban. Viszont hallásra.
0: Köszönöm az adatkérdést, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
1: És nézzük meg most ezeknek a szerteágazó korrupciós ügyeknek a politikai konzekvenciáit. A vonalban itt van velünk Pék Szabolcs, az Iránytű Intézet vezető szerkesztője. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nos, Magyar Péter miniszterelnök egyenesen úgy fogalmazott egy közelmúltban tett Facebook bejegyzésében, hogy egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése. Hát most, hogy Szijjártó Péter meg Gulyás Gergely lelép a színről, ez talán elég jól látszik is. De vajon nem túlságosan optimista a mostani miniszterelnök, vagy tényleg azt látjuk, hogy itt most egymás után fognak dőlni a dominók?
3: Én azt gondolom, hogy ez annyira nem túlzás, tehát hogyha mondjuk összehasonlítjuk a 2010 utáni MSZP helyzetével, ez még egy jóval gyorsabb szétesésnek tűnik, tehát ugye a külügyminiszter, ahogy a szerkesztő úr is említette, ugye Kína felé veszi az útját, ugye Orbán Viktor jelenleg éppen az Egyesült Államokban tartózkodik, ugye Rogán Antalt a hétvégén fotózták le, hogy Kelenföldre utazott Bécsbe, onnan meg ki tudja, hogy hova, és ilyen 30 milliárdos jaktokat nézegetett a telefonján, ugye Gulyás Gergely lemond a frakció vezetőségről, ugye, hogy azért ma és a napokban lehetett hallani a híreket, a Navracsics Tibor és a Ferenc Orsolya valamit forralnak, még ugye ez nem teljesen tisztázott, hogy mi, de hogy lehet, hogy egy ilyen pártnak a körvonalait láthatjuk, illetve hát nem csak a primer politikusok között, hanem hát a propagandának a különböző tagja is egymásnak estek, tehát az elmúlt napok híreiből csak szemezgetve például a Ábrahám Róbertek és a Deák Dánielnek volt egy elég erős vitája, vagy a Lentulai Krisztiánnak a Közteres Dániellel, vagy akár ugye mai hír, hogy Kacsó Dániel beismerte, hogy rossz volt a kormányzás, azért mondjuk 3 hónapja ugye a Mandineres újságíró szájából ez biztosan nem hangzott volna el. Ugye Szentesi Zöldi László most egy Facebook posztjában már arról értekezik, hogy pártszakadás lesz. Ugye ma Puna Tibor is, ahogy hallottuk az előző blogban, igen, is ugye megnyilvánult és diktatúrának nevezte az előző rendszer. Tehát én azt látom, hogy azért itt egy ilyen dinamikus széthullás van. Hogyha egy ilyen hasonlattal akarnék élni, akkor azt mondanám, hogy mint a hüdrának levágták a központi fejét, és a csápok, a karok még mozognak, de most már nem egy irányba. Tehát hogy ez egy jelentős változás azért akár 3 hónappal ezelőtti állapotokhoz képest.
1: Fogalmazhatunk-e úgy, hogy mintha az a benyomás alakult volna ki bennem, mint hogyha Orbán Viktor vagy az érdeklődését veszítette el, vagy a veszélyérzetét a saját pártjával kapcsolatban?
3: Hát szerintem mind a kettő meg lehet, nyilván annak is lehet ebbe szerepe, hogy most ugye külföldön van, még vasárnapig biztosan, ugye a világbajnokság döntőjéig ott van. Én azt gondolom, hogy ő valamilyen sorokat próbál majd újra szervezni, de hát az kérdés, hogy ezt milyen formában tudja majd megtenni. Ugye most nyilván majd a jogi korlátozások is fognak rá vonatkozni, tehát valószínűleg ő már újra nem lehet Magyarország miniszterelnöke. Adódik természetesen a kérdés, hogy akkor így milyen pozícióban tud majd mozogni, akár úgy talán, mint a Kaczynski szokták mondani, hogy Lengyelország ugye a háttérből húzogatja valahogy a szálakat, tehát az ő politikai jövője kérdés, illetve a kérdés, hogy a Fidesz brenddel mit lehet kezdeni, ugye ezt ma talán Navracsis Tibor is elmondta, hogy ez nem biztos, hogy menthető, illetve láthatók azok a törésvonalok, tehát azért ugye Orbán Viktornak egyik fő politikai műve az volt, hogy azért 92-93 után, amikor megtörtént ugye a Fidesznek a fordulata liberálisból jobboldalivá, és 94-ben épp, hogyha bejutottak a parlamentben 7%-os eredménye, szép lassan elkezdte a jobb oldalt kanibalizálni, és ugye meghirdette ezt az egyetábor egyezászló politikát, és az összes kisebb pártot így vagy úgy azért magába kooptálta, magába olvasztotta, akár az SKGP-t, akár az MDF-et, akár mindenki, akár még így a szélső jobb oldalt is részben tudta magába olvasztani, és volt egy egységes jobb oldal, annak ellenére, hogy ezen belül azért nyilván ez nem egy konzisztens valami, tehát ebben ugye pont azok a törésvonalak láttanak, amik ugye most megmutatkoztak, ugye Orbán Viktor láthatóan inkább a radikális jobb oldal fele menne. Ugye,
1: hát ez még egy nagyon finom megfogalmazás, mert hát azok, akiket ő emlegetett, ugye a vadhajtások, meg egyéb figurákat, azok a szélső jobb.
3: Igen. A szélső jobb irányába tesz gesztusokat egyértelműen, ez ugye látható, még ugye a polgári mérsékeltet szárny, amit mondjuk ugye az előbb emlegetett Ferenc Orsolya vagy Navracsis Tiborral lehet fémjelezni, ők az nyilván nem akarnak ezzel a vonallal tartani, és hát ugye azt lehet mondani talán, hogy ezt a brigádot azért eddig a hatalom, meg a pénz, meg a pozíciók tartották össze, illetve hát azért a félelem a Orbántól és a rendszerétől, és azt lehetne talán mondani, hogy a győzelem azért ez egy elég erős kötőanyag, tehát mint egy ilyen ragasztó, most a vereség pedig meg mint egy oldószer, mint egy higító viselkedik, és ezek a törésvonalak megjelennek, és hát azt látjuk, hogy szinte szaladt szét a ménes.
1: Hát pont ezt akartam kérdezni, hogy Orbán Viktor tulajdonképpen jó, természetesen formálisan ő még a Fidesz elnöke, de hát ő egy hatalom nélküli magánember nagyon sok szempontból, és ha mondjuk a mostani kormány szemszögéből nézem, akkor pedig hát nagyon érdekes lesz, hogy vajon például hazajön-e az Egyesült Államokból, nem fél-e az ukrán konvojos elszámoltatás szálaitól, amik hozzávezetnek egyértelműen.
3: Igen, ez abszolút benne van, kérdés, hogy akar-e valahol új életet kezdeni, vagy új pályát kezdeni. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy neki még részben Európában azért valamilyen mozgástere, most nem tudom, hogy milyen formális vagy informális pozícióban lehetne, azért ugye azt ne felejtsük el, hogy valószínűleg azért egy elég komoly vagyonfelhalmozás történt az elmúlt 16 évben, ugye mondom ezt feltételes módban, mert erről még egyelőre nincsen bírósági ítélet, szerintem azért neki van mihez nyúlnia, nem biztos, hogy csak az a 9 millió forint vagyona van, amit az OTP számán bevallott, és azért azt ne felejtsük el, hogy Európa nyugati felén azért ezek a szélső jobboldali pártok viszonylag jól állnak. Tehát nálunk most volt egy ilyen, azt mondom, hogy demokrata előretörés, mi ennek nagyon örülünk, jogosan örülünk neki, de azért, hogyha megnézzük mondjuk az Egyesült Királyságot, ott a Reform UK vezeti, tehát a Nigel Farage-nek a pártja vezeti a közvélemény kutatásukat, Franciaországban a nemzeti tömörülés, ugye a Le Penék pártja vele nagyon jó viszonyt ápol, ugye Orbán Viktor, ugye Németországban az AfD vezeti a közvélemény kutatásukat, a kicsit közelebb jövünk a szomszédos Romániában az AUR, ugye egy magyar ellenes párt, ugye, vagy lehet mondani szintén a szomszédul, hogy a Szabadságpártot Ausztriában, ugye volt is ott Orbán 3 héttel ezelőtt Bécsben, tehát ezekben a körökben azért Orbán, tehát ez a mondjuk összefoglaló néven nagy-nagy idézőjelek között, hogy patrióták, itt azért Orbán még mindig egy valamilyenféle ikon, annak ellenére, hogy Magyarországon ugye nincs formális pozíciója, illetve hát azt gondolom, hogy azért az a elég nagy vagyon, ami ott körülötte van, azért az sokáig meg tudja őt védeni. Az, hogy most kimarad az Egyesült Államokban hosszabb távon, ezt most innen jelenleg Budapestről én nem tudom megmondani.
1: Megfigyeljük, és hát nyilván majd arról is beszámolunk a Klubrádióban is. Pék Szabolcsnak, az Iránytű Intézet vezető szerkesztőjének nagyon szépen köszönöm, hogy elmondta a gondolatait. Viszont hallásra.
3: Viszont hallásra.
2: Esti Gyors, a hírek háttere.
1: Ismét áll a bál a Perzsölyből térségében, ezúttal Irán megfenyegette az Egyesült Államokkal szövetséges öbölmenti országokat, hogy sötétbe borul az összes ország Katartól az Emirátusokig, azért, mert kiújultak az összecsapások. A vonalban itt van velünk Csicsman László, közel-kelet szakértő, a Corvinus Egyetem tanára. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
1: Hát ez most már megint a szokásos hideg zuhany, meleg zuhany változat. A múlt héten, vagy előtte egy pár nappal még úgy tűnt, hogy létrejön valami fajta működőképes megállapodás Irán és Donald Trump vezette Egyesült Államok között. Most ez megint úgy látszik, hogy borul az egész. Hogyan látja?
4: Hát sajnos így, hogy egy eszkalációs spirálban vagyunk, és ha bár mindkét oldal azért alapvetően el akarja kerülni azt, hogy visszatérjenek a februári időszakhoz, egy teljes háborúhoz, azonban ezek a fenyegetések, és különösen amik történtek most az elmúlt napokban, ezek nagyon könnyen ismételten azt mutathatják, hogy szélesedhet ez a konfliktus. Gondoljunk csak abba bele, hogy Irán 6 arab államot támadott Jordániával együtt, jól lehet Izraelt ezúttal nem támadta meg, illetve hát a fenyegetőzések sorában az is ott szerepel, hogy a jemeni húszi mozgalmat felhasználva, amennyiben Trump beváltja azt a fenyegetését, hogy hidakat bombáz, ugye erre volt egyébként az iráni válasz, hogy akkor sötétbe borítják a Perzsölyből térségét, akkor lezárják nem csak a Hormuzi szorost, hanem a Bábel Mandebet, a Vörös-tenger bejáratát. És az a baj, hogy ezek az események most Iránnak kedveznek annyiban, hogy az elmúlt napokban komolyabb összecsapások voltak Szaúd-Arábia és a húszik között is, pont azért, mert egyébként egy iráni repülőgép megpróbált landolni a húszi mozgalom által ellenőrzött területen, és azt a szaúdiak által támogatott nemzetközi kormány megakadályozta, konkrétan egy bombát lőttek a kifutópályára, és hát ezt követően pedig a jemeni húszik bombáztak egy szaúdi repülőteret. Tehát sajnos minden adott ahhoz, hogy egy újabb eszkaláció történjen meg, de az is igaz ugyanakkor, hogy gazdasági szempontból meg azért a racionalitás az lenne, hogy a tárgyalóasztalhoz üljenek, hiszen a veszteségek óriásiak, tehát például áll most az iráni olajexport, hiszen az Egyesült Államok ugye újabb blokkádot vezetett be az iráni kikötőkkel szemben, és hát az Egyesült Államokban meg a stratégiai olajkészletek, amelyeket elsősorban a piacok megnyugtatására használtak, ezek meglehetősen alacsony szintre süllyedtek a múlt hétvégén. Hát ez racionálisan a tárgyalóasztalhoz kellene, hogy terelje a feleket.
1: Hát az, hogy mi a lenne racionális, ezt mind a két oldallal kapcsolatban persze sokszor el szoktuk mondani, csak éppen egyik fél sem e szerint működik. Ugye most különösen az Egyesült Államoknak a támadása a Kark-sziget mellett egy üresen érkező olajtartályhajó ellen, ez is egy nagyon furcsa dolog volt, hiszen ez az a fő sziget, ahonnan az iráni olajexport indulhat. Ezt már az iraki-iráni háború idején is ismertük, és szóba került, mint Irán, hát hogy mondjam, olajköldök zsinórja a külvilág felé. Most ezt is, ennek a környékét próbálják az amerikaiak megakadályozni, hogy ez működjön. Erre válaszul Irán, pedig le akarja zárni teljesen a Hormúzi szorost, de ennél messzebb egyelőre nem ment most egyik fél sem. Mi lehet ennek az oka?
4: Egyelőre nem, ugye egyelőre fenyegetések vannak mindkét irányba. Azért tegyük hozzá, hogy az elmúlt napokban egyre intenzívebbé váltak az amerikai légitámadások. Nagyon is mondta, ugye nem csak Kárk, hanem Kisön szigetét is, tehát több szigetet is érintettek ezek a harcok, és hát ugye egyre inkább az is felmerül újra, hogy esetleg az Egyesült Államok valamelyik, vagy több szigeten akár, szárazföldön is partra szállna, tehát ez most a napokban ismételten megjelent, mint lehetőség. Hát szerintem ez abban a szempontból végzetes lenne, hogy az Egyesült Államok nagyon nehezen tudná elhagyni ezt a háborút, ahogy Irakban és Afganisztánban is láttuk, és nyilván hát igazából nem oldaná meg valójában azokat a problémákat. Most ugye, amin a vita zajlik, az lényegében a Hormuzi szoros feletti szuverenitás. Ugye az irániaknak az az eredeti problémája, hogy az Egyesült Államok megpróbált egy alternatív útvonalat kijelölni a Hormuzi szoroson, amely Irán partjaihoz, Omán partjaihoz közel halad. Ezzel kvázi kikerülve az iráni parti vizeket, és hát magát a forradalmi gárdát, és ezt az irániak nehezményezték, és ugye több kereskedelmi hajót is megtámadtak. Ez váltotta ki az amerikai választ, tehát ez az a pont, amit igazából rendezni kéne, csak ezt viszont jelenleg Irán egy vörös vonalnak tekinti, és erőből próbál igazából kommunikálni az amerikaiakkal, és hát amúgy is nagyon alacsony volt a bizalom a két tárgyaló delegáció között. Szóval az borítékolni lehetett, hogy egy átfogó megállapodás nem érnek el, azt is, hogy egyébként lesz valamilyen eszkaláció, és szerintem majd egy adott ponton ismét visszatérnek a tárgyalóasztalhoz, én ezt valószínűsítem.
1: Egy rövid kérdés, vajon mindez a konfliktus és ez az újabb eszkaláció hogyan hathat a nemzetközi olajárakra, elsősorban Európában?
4: Hát sajnos ezt már most láttuk, hogy az elmúlt napokban hirtelen ugrásnak indult, tehát itt nem is az a gond, hogy Irán lezárja vagy nem zárja le a Hormuzi szoros, mert nem zárta le, tegnap is 11 hajó keresztül haladt. Azonban hát itt is a bizalomról van szó, háborús körülmények között a hajótársaságok egyszerűen nem haladnak keresztül a Hormuzi szoroson, ez viszont azt jelenti, hogy az árak emelkedni fognak, viszont azt is láttuk, hogy nagyon gyorsan visszacsökkentek, ahogy megvolt a megállapodás, tehát $70 környékére visszamentek, most ugye az elmúlt egy-két nap már $87 környékén is voltak. Sajnos, ha eszkaláció lesz, akkor benne van egy további emelkedés, hogyha a Bábel-Mandebet lezárják, az viszont különösen Európára nézve, nem csak az olaj miatt, hanem az egyéb termékek miatt igen negatív hatással lehet. Ez már ugye 2023-ban is volt probléma, és a Huti mozgalomnak sajnos minden eszköze megvan ahhoz, hogy megzavarja a szabadhajózást a Vörös-tengeren, amelynek elsősorban hát Európa inná meg a levét.
1: Csicsman László közel-kelet szakértőnek köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta itt a Klubrádióban, viszont hallásra.
2: Esti gyors.
1: Ukrajnában tüntetések robbantak ki azt követően, hogy Volodymyr Zelenszky elnök közölte, hogy leváltja a miniszterelnököt és ezzel a kormányt is, illetve hogy távozna a népszerű Mihajlo Fjodorov védelmi miniszter. A vonalban itt van velünk Németh András, a HVG külpolitikai szakértője, régi kollégám. Szervusz, jó estét kívánok!
5: Szervusz, jó estét nektek!
1: Mi történik Ukrajnában, mintha Zelenszky most egymás után nyúlna mellé, aki korábban nagyon biztos kézzel irányította Ukrajnát ezekben a nagyon nehéz helyzetekben, most mintha egyre másra követne el politikai hibákat. Jól látom, vagy ez csak a felszín?
5: Egyrészt jól látod, másodszorban azért ez mégiscsak a felszín, tehát ugye az egész kormány átalakítás arról szólt, hogy Julius Filidenko korábbi miniszterelnököt akit ugye pont egy évvel ezelőtt neveztek ki a tisztségbe, úgy tartották számon, mint André Jermák volt elnöki irodavezető emberét, és az összes minisztert tulajdonképpen úgy tartották számon, mint a hivatalvezetőnek a szövetségesét, és tudjuk azt, hogy Jermákot leváltották tavaly novemberben korrupciós vádak érték, és nagyon úgy tűnik, és szerintem ez történt, hogy Zelenszky mostanra végigvitte a leváltást, és azokat az embereket is leváltotta a kormányból, akiket leginkább Jermák emberének gondolt. Ez az egyik vonulat. A másik vonulat pedig az, ugye említetted Mihály Fedorov védelmi minisztert, aki nagyon népszerű a katonák körében, mert tulajdonképpen az látszik, hogy amióta ő a miniszter, vagy amíg ő volt a miniszter, addig sikerült megfordítani a háború menetét, és Ukrajna nagyon, nagyon gyorsan előre tört ebben a drónhadviselésben, és nagyon súlyos károkat okozott Oroszországban. Itt az én forrásaim azt mondják, hogy alapvetően az volt a baj, hogy Fedorovot, akinek nem volt katonai múltja, nem szereti a katonai vezetés, Szirszky főparancsnok például, és a katonai lobby hatására váltották le. De még egy mondat, egyáltalán nem biztos egyébként, hogy Zelenszky elnök nem vonja vissza ezt a leváltást, mert ő is látja azt, hogy ez nagyon komoly ellenállást vált ki az ukrán társadalomban, mert ugye mindenki azt mondja, nem alap nélkül, hogy milyen Fedorov volt az, aki úgy alakította át a hadsereget, hogy sokkal ütőképesebbé vált.
1: Hát erről az oroszok most regéket tudnának mesélni, hiszen az ukrán határtól 2000 kilométerre levő olajfinomítókat is sikeresen támadtak drónokkal, és Oroszországban elképesztő benzinhiány van, tehát most már az orosz lakosság is érzi, hogy mi berángatta bele őket Putyin. De még visszatérve az ukrán védelmi miniszterre, van egy olyan értelmezés is, hogy annyira népszerű, hogy Zelenszky úgy érezte, hogy az ő hatalmát is esetleg veszélyeztethetné a védelmi miniszter. Erről mi a véleményed? Vannak ilyen információk?
5: Vannak, de én így arra gondolok, hogy pláne most, hogyha így leváltja, ezzel még inkább népszerűvé teszi. Tehát ez az ő, mármint Zelenszky népszerűségének nagyon sokat át, hogyha leváltja. Ugye nagyjából ugyanezt történt Zaluzsnyi főparancsnokkal is, akit Zelenszky leváltott részben, aztán emiatt is, hogy tartott attól, hogy vetétás lett, és úgymond száműzte Londonban nagykövetnek. Nem lehet tudni, hogy Fedorov jövője mit hoz, de én alapvetően mégiscsak úgy gondolom, hogy a katonai vezetés csúcsemberei próbálták rávenni Zelenszkyt arra, hogy szabaduljon meg Fedorovtól, de mondom, változatlanul úgy gondolom, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a döntés még végleges. Tehát azért tudjuk, hogy Zelenszky elnök többször meghátrált már akkor, amikor azt látta, hogy a társadalomnak ez nagyon nem tetszik. És egyébként tényleg Oroszország nagyon komoly gondokkal küzdik, és látszik az, hogy Ukrajna egy abszolút felépített módszerrel teszi tönkre tulajdonképpen az.
6: Kulturton.